0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Ön mennyit tud az Európai Parlament elnökéről? Nyilván hallotta már a nevét, és úgy gondolja, hogy fontos szerepet tölt be az Európai Unióban. Nos, lássuk, mit érdemes még tudni róla. A parlament elnöke szempontjából minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt 2,5 évente választ a parlament. Ez nem volt mindig így. 1979-ig a parlament elnökeit 1 vagy 2 évre választották. 1979 óta minden parlamenti ciklusban az első elnök választásra az európai választásokat követő első plenáris ülésen kerül sor, rendszerint júliusban. A másodikat 2,5 évvel később az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják. A legutóbbi elnökválasztás 2024. július 16-án volt, amikor a parlament újabb 2,5 évre, a 2027. januárjáig tartó időszakra Roberta Metsolát választotta meg.
2: Ez a parlament továbbra is minden európai háza marad. Közösen kell kiállnunk a remény politikájáért, amellett az álom mellett, amelyet Európa testesít meg. Azért a jövőképért, amelyben elődeink hittek, de még nem valósult meg. 2,5 év elteltével továbbra is arra törekszem, hogy az emberek visszanyerjék lelkesedésüket és Európába vetett hitüket. Az abba vetett hitet, hogy közös térségünket biztonságosabbá, igazságosabbá, méltányosabbá és egyenlőbbé tehetjük. A hitet, hogy együtt erősebbek és jobbak vagyunk. A hitet, hogy a mi Európánk mindenki Európája.
1: De hogyan lesz valaki az Európai Parlament elnöke? Jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő. Az elnök az a jelölt lesz, aki a titkos szavazáson megszerzi a szavazatok abszolút többségét. Ehhez néha több fordulóra is szükség van. Ha 3 forduló után még mindig nincs győztes, akkor a tisztség sorsa a 3. fordulóban legtöbb szavazatot szerző 2 képviselő között dől el. Az elnököt a leadott szavazatok abszolút többségével, nem pedig a képviselők abszolút többségével kell megválasztani. Ez azt jelenti, hogy a tartózkodásokat, valamint az érvénytelen és az üres szavazatokat nem veszik figyelembe a szavazatok összeszámlálásakor. Roberta Metsolát legutóbb már az első fordulóban megválasztották, 720 képviselő közül összesen 699-en adták le a voksukat, közülük 562-en pedig rászavaztak. A megválasztott elnöknek megbízatása alatt az egyik legfontosabb feladata a plenáris ülések levezetése. Ő nyitja meg, szakítja félbe és rekeszti be az üléseket. Ő dönt továbbá a módosítások elfogadhatóságáról, a parlamentnek a tanácshoz és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseiről, valamint arról, hogy a napirendre kerülő jelentések megfelelnek-e a parlament saját eljárási szabályzatának. Biztosítja a rend fenntartását, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja az egyes ügyeket és kihirdeti a szavazások eredményét. Az elnök felel továbbá az intézmény eljárási szabályzatának betartatásáért, valamint ő irányítja a parlament minden tevékenységét és képviseli az intézményt jogi ügyekben. Mindezek mellett ő elnököl a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezletének az ülésein, és ő vezeti a parlament elnökségének a találkozóit is, amelynek rajta kívül a 14 alelnök és az 5 kvesztora tagja. Ha ezek a testület és tisztségnevek nem ismerősek, nem kell aggódnia. Podcast sorozatunk más epizódjaiban részletesen foglalkozunk velük. Az elnök munkájának igen fontos része az is, hogy nemzetközi szinten és a többi európai intézménnyel szemben képviselje az Európai Parlamentet. Ebben a minőségében rendszeresen utazik hivatalos látogatásokra a világ minden tájára. De ez még nem minden. A parlament elnöke az Európai Tanács minden ülése előtt beszédet mond. Kifejti az Európai Parlament álláspontját a napirenden szereplő témákkal kapcsolatban, és megvitatja őket a jelenlévő állam- és kormányfőkkel. Miután a képviselők megszavazták, az elnök szentesíti aláírásával az Európai Unió költségvetését. A miniszterek tanácsával közös együttdöntési eljárás keretében elláthatja az elnöki teendőket a parlament és a tanács képviselőiből álló egyeztető bizottságban. Ezen kívül a tanács elnökével együtt aláírja az együttdöntési eljárás keretében elfogadott valamennyi jogi aktust. Végezetül az elnökhöz érkeznek be a védnökség iránti felkérések is. A védnökség révén a parlament erkölcsi támogatást nyújt különféle általa támogatott ügyekhez és rendezvényekhez. Évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja, és csak bizonyos feltételek mellett. Láthatjuk tehát, hogy a parlament elnöki tisztje kulcsfontosságú az Európai Unió működése szempontjából, és nagy felelősséggel jár. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Viimastel aastatel on Euroopa Liidus esitatud väga palju varjupaigataotlusi. Ainuüksi 2024. aasta esimeses pooles esitati neid üle 513 000. Suur hulk taotlejaist, iga kolmas, on naised ja tüdrukud. Kuidas mõjutab taotleja sugu varjupaigamenetlust? Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates heidame pilgu sellele, kuidas mõjutab taotleja sugu tema varjupaigamenetlust. Kõigepealt pisut taustinformatsiooni. Rahvusvaheliselt on varjupaigaõiguse alus 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioon. Selle järgi on pagulane isik, kes viibib väljaspool oma kodakondsusjärgset riiki ja kardab põhjendatult tagakiusamist oma rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast. Selles määratluses ei ole inimese soo kohta sõnagi. Rahvusvahelise varjupaigaõiguse kontekstis on aga ilmnenud, et naiste õiguste kaitse ei ole tagatud. Samas on varjupaika taotlevate naiste ja tüdrukute õiguste kaitsmiseks olemas tugev alus, kui Genfi pagulasseisundi konventsiooni vaadelda koos mõjus kahe teise konventsiooniga, naiste diskrimineerimise kõige vormide likvideerimise ja Istanbuli konventsiooniga. Mil viisil võtab siis Euroopa Liit arvesse varjupaiga taotleja soost tulenevaid erisusi? Meeste ja naiste võrdõiguslikkus ning soolise diskrimineerimise kaotamine on alati olnud Euroopa Liidu eesmärk. Selleks kehtib Euroopa Liidus Euroopa ühine varjupaigasüsteem, mida reguleerivad õigusaktid võtavad arvesse soolisi aspekte. Nii on see näiteks miinimumnõuete direktiivi, varjupaigamenetluste direktiivi ja vastuvõtutingimuste direktiiviga. Nende direktiividega tagatakse erikaitse haavatavatele isikutele, sealhulgas naistele ja lastele. Üks nõuetest on, et varjupaigamenetluses tuleb arvesse võtta kaitsetaotleja sugu. Näiteks peab varjupaiga intervjuu läbi viima sellisel viisil, et varjupaiga taotlejal oleks võimalik rääkida tagakiusamisest tema soo tõttu. Intervjuul ei tohi kohal olla pereliikmed, taotlejal peab olema õigus nõuda ka endaga samast soost intervjueerijat ning taotluse menetlejad peavad olema läbinud sooteemasid käsitleva koolituse või peab neil olema võimalik menetluse hindamisse kaasata sooteemade asjatundja. Menetlustes, milles hinnatakse siht- ja päritoluriigi turvalisus, tuleb arvesse võtta, et soopõhise tagakiusamise asjaolud on keerukad. Inimestele, kes vajavad oma vanuse, puude, haiguse või seksuaalse sättumuse tõttu rohkem tuge ning neile, kes on piinamise, vägistamise või muu raske psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud, tuleb anda abi ja oma loo jutustamiseks rohkem aega. Ka Euroopa Kohus on teinud otsuseid, mis edendavad inimeste soost tulenevate aspektide arvesse võtmist, varjupaiga õiguse kohaldamisel. Näiteks on kohus tunnistanud soolise vägivalla üheks tagakiusamise vormiks ja seega aluseks taotleda varjupaika või täiendavat kaitset. See tähendab, et naistel, keda nende soo tõttu tagakiusatakse, on Euroopa Liidus õiguskaitset saada. See kohtuotsus on suur samm edasi, sest uuringud on näidanud, et sugu võib olla oluline ajend koduriigist lahkuda. Põhjused, miks keegi otsustab oma riigist lahkuda, ei ole meeste ja naiste puhul päris samad. Naised põgenevad sageli oma riigist soolise vägivalla tõttu, milleks võib olla näiteks sundabielu, koduvägivald või vägistamine. See on lahkumise põhjus eriti suure hulga Afganistani, Bangladeshi ja Somaalia naiste seas. 2024. aasta oktoobris tegi Euroopa Kohus otsuse, et Talibani süstemaatilist Afganistani naiste diskrimineerimist käsitletakse tagakiusamisena. See tähendab, et Euroopa Liidu liikmesriikide ametkonnad ei pea enam hindama, kas varjupaika taotlevat Afganistani naist või tüdrukut ähvardab koduriiki naasmisel tagakiusamine, sest Talibani režiimi all on naiste õiguste ja vabaduse ränk piiramine üld teada. Samas ei ole liikmesriikidel kohustust juhtumipõhisest menetlemisest loobuda. Näiteks Austria ja Luksemburg on juba teatanud, et menetlevad ka edaspidi Afganistani naiste taotlusi ükshaaval. Vaatame veel üht näidet. 2024. aasta juunis küsiti Euroopa kohtult arvamust, kas usk soolisse võrdõiguslikkusesse kui põhiväärtusse saab olla alus käsitleda isikuid teatavasse konkreetsesse rühma kuuluvana. Küsimus tõstatus seoses kahe Iraagist pärit teismelise tüdrukuga, kes olid 5 aastat elanud Hollandis ja omaks võtnud nii-öelda lääneliku elustiili. Kohus leidis, et tüdrukute veendumus saab tõepoolest käsitleda omadusena, mis määratleb teatavat sotsiaalset rühma. Selle otsusega näitas kohus, et sooline võrdõiguslikkus on varjupaiga õiguses tähtis aspekt. Lühidalt kohtu otsus rõhutas, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa alusväärtustest ning et selle alusel saab varjupaigaõiguse kontekstis isegi sotsiaalseid gruppe määratleda. Samuti võib see kohtu otsus viia mõtted sellele, kui erinevad on iga varjupaiga taotleja kogemused ja isiklikud asjaolud. Seda eriti veel naiste ja tüdrukute puhul, kes võivad langeda tagakiusamise või vägivalla ohvriks oma veendumuste ja eluvalikute tõttu. Need üksikud näited ilmestavad olukordi, millega seisavad silmitsi tuhanded naispõgenikud, aga ka seda, et Euroopa Liidu eesmärk on neile paremat kaitset pakkuda. Palju on tehtud, kuid pikk tee on veel minna, enne kui nende õigused on tagatud ja kõik liikmesriigid võtavad kõigis varjupaiga menetlustes arvesse soolisi erisusi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.

5-ös Lux közönségdíj. Idén is 5 alkotás verseng az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjáért. Az Animal, a The Homie, a Flow, az Intercepted és a Julie Keeps Quiet című film. Az Animal című filmdrámát a görög Sofia Exarchou írta és rendezte. Története a következő. Egy napfényes görög sziget all-inclusive üdülőhelyén az animátorok a közelgő turista szezonra készülnek. Egy fiatal lány, Kália, vezeti a stábot. A nyár derekán már mindannyian kezdenek kifulladni. Az éjszakázás egyre inkább megvisel mindenkit, az éj sötétje Kália küzdelmeit sem tudja elfedni. Ám amikor kigyúlnak a fények, megy tovább a show, soha meg nem állhat.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox.
3: A filmet a 76. Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be először 2023. augusztusában. A fesztivál fődíjának az Arany Leopárdnak az egyik esélyese volt, és végül elvitte a legjobb női főszereplő díját. A 64. Szaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Golden Alexander díjat. A Dahomey című dokumentumfilmet a francia-szenegáli rendező és színész Mati Diop jegyzi. Annak a 26 műkincsnek az útját követi nyomon, amely 2021 végén Párizsból indult vissza származási helyére, a Benini köztársaságba, az egykori Dahomey királyságba. Több ezer másik műtárgyal együtt ezeket is zsákmányul ejtették a francia gyarmatosítók az ország 1892-es lerohanásakor. Kérdés, hogy hogyan fogadják az ősi kincseket az egykori kifosztottak leszármazottai, hiszen ment tovább az élet, nekik pedig fel kellett építeniük saját országukat. Parázsvita indul erről az Abomey-Calavi Egyetem hallgatóinak körében.

A Dahomey francia-szenegáli és benini koprodukcióban készült. 2024. februárjában mutatták be először a 74. berlini nemzetközi filmfesztiválon, ahol elvitte a legjobb filmnek járó aranymedve díjat. A Flow egy lett rendező Jeans Zilbalodis animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis vége a világnak, amely igencsak magán viseli az emberi élet nyomait. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való teremtés, kénytelen összefogni más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, és próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és leküzdeni a nehézségeket.

0: A Flow 2024-ben mutatkozott be a Cannes-i filmfesztivál Uncertain Regard válogatásában. Az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon ugyanebben az évben elnyerte a zsűri és a közönség díját, valamint játékfilm kategóriában a Gán Alapítvány filmterjesztői díját. Az Intercepted című dokumentumfilm Ukrajna 2022-es leruhanásának utóhatásait dolgozza fel. Az ukrán Oksana Karpovics írónő által rendezett filmben a pusztítás képei elevenednek meg. Ukrán falvakat, városokat, házakat és autópályákat látunk az orosz megszállók távozását követően. A képekre ráközelítve mégsem a rombolás és a halál tűnik fel, hanem az, ahogyan a táj ismét megtelik élettel. Ez reményt ad, mintegy ellensúlyozva, hogy manapság a médiában már-már hétköznapi történésekként jelenítik meg a háború borzalmait. A hang viszont szöges ellentétben áll a képpel. Az ukrán titkosszolgálat által 2022-ben lehallgatott telefonbeszélgetések fültanúi lehetünk. Halljuk, ahogyan orosz katonák az ukrán lövészárkokból hívják családtagjaikat.
1: Ti csó, szó domoló, hogy mi meg pohránjó, de? Да нет, что ты, все хранится, рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Az Intercepted című filmet a Berlinale legjobb dokumentumfilmnek járó díjára is jelölték. A független zsűritől két külön méltatást kapott. Az Amnesty International filmdíj külön méltatását és az Ökumenikus díj külön méltatását. A Julie Keeps Quiet filmdráma a belga Leonardo van Dale első rendezése. Története a következő. Egy elit teniszakadémia fiatal tehetségeként Julie élete az imádott sport körül forog. Amikor edzője zaklatási ügybe keveredik és hirtelen fel is függesztik, a klub vezetői mindenkit arra kérnek, hogy mondja el, mit tud. De Julie inkább nem val szint.
3: Julie is rima, maar wie dat je over deze dingen kunt praten?

0: attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
1: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen. It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
10: A lot of anxiety about Schengen.
0: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
0: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
1: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
0: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Pontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. tökést ad az európai gazdaságnak és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.

0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság, más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. 3 évvel házasságkötésük után Max Warraff főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, 3 gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Warraffot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból 5 gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában 2. felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
1: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
2: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
1: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A II. Világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Élysée szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szeretével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
1: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
3: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
4: ¿Has oído hablar alguna vez de los vicepresidentes y vicepresidentas del Parlamento Europeo? Por el nombre de su cargo, queda claro que desempeñan un papel esencial en la institución y deben de ser figuras políticas importantes. ¿Pero sabes lo que hacen en realidad, quiénes son y cómo se eligen? Al igual que en el caso del presidente o presidenta, las elecciones europeas son la primera etapa por la que pasan los vicepresidentes. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia y vicepresidencias cada 2 años y medio. Tras los comicios, en julio, se decide quiénes ocuparán las vicepresidencias durante la primera mitad de la legislatura. 2 años y medio después, a mitad del periodo legislativo, se lleva a cabo una segunda elección en enero. también se puede celebrar una nueva votación para ocupar una vicepresidencia que haya quedado vacante. Por ejemplo, si un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio asume un cargo político diferente en su país o en otra institución europea, entre otras razones. Vimos este proceso en acción en enero de 2023, cuando el eurodiputado luxemburgués Marc Engel resultó elegido para el puesto. Sustituyó a la griega Eva Kaili, expulsada del Parlamento tras un escándalo por blanqueo de capitales y corrupción. Las candidaturas a las vicepresidencias las pueden proponer los grupos políticos de la Eurocámara o un grupo que represente una veinteava parte de los escaños, lo que equivale a un mínimo de 36 diputados. Para ocupar el cargo necesitan obtener mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos emitidos mediante votación secreta. En la primera vuelta pueden salir elegidos hasta 14 candidatos y candidatas que hayan obtenido mayoría absoluta. Si no se logra ocupar todos los puestos, se celebra una segunda ronda en las mismas condiciones para cubrir los que sigan estando vacantes. Si es necesaria una tercera votación, en esta la victoria se obtiene por mayoría relativa, es decir, ganan quienes reciben la mayor cantidad de votos. En el caso inusual de un empate, ocupa el cargo quien tenga mayor edad. Ahora que sabemos quién elige las vicepresidencias y cómo es el proceso, descubramos cuáles son sus tareas y deberes. La presidencia del Parlamento delega tareas específicas en las 14 vicepresidencias, cuyas principales funciones son asistirla, representarla y sustituirla cuando sea necesario. Por ejemplo, pueden presidir los plenos, por lo que también pueden abrir, levantar o suspender las sesiones. Asimismo, pueden mantener el orden durante el pleno, conceder la palabra a los eurodiputados y eurodiputadas, cerrar los debates, someter a votación los asuntos y anunciar los resultados de las votaciones. También pueden representar al Parlamento en relaciones internacionales, ceremonias y actos administrativos, judiciales y financieros. En este contexto, a menudo visitan países no pertenecientes a la Unión y se reúnen con representantes de otras instituciones. Por último, los vicepresidentes y vicepresidentas también forman parte de la Mesa del Parlamento Europeo, que establece las normas para el buen funcionamiento de la institución. La Mesa también prepara el proyecto de presupuesto del Parlamento y adopta decisiones sobre cuestiones administrativas, organizativas y de personal. Al elegir a los miembros de este órgano, la Eurocámara vela porque tanto los vicepresidentes y vicepresidentas como los cuestores y cuestoras representen, en la medida de lo posible, a los diferentes grupos políticos del Parlamento. En este podcast hemos analizado el papel esencial de las vicepresidencias en el Parlamento Europeo. Para saber más sobre otros cargos importantes en la institución, como la presidencia, la mesa y los cuestores, te invitamos a escuchar los episodios de la serie La jungla de la jerga, en los que abordamos estos temas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: ¿Sabías que el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea es el primer y mayor mercado de carbono del mundo? La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para revisar el régimen actual como parte del paquete de medidas Objetivo 55. Una de las metas de la legislación europea sobre el clima es que se reduzcan en un 55% las emisiones de aquí a 2030. Para alcanzar este ambicioso objetivo, la UE está reforzando aún más su régimen de comercio de derechos de emisión. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio trataremos el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y su última reforma dentro del paquete Objetivo 55. Antes de hablar de la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, veamos en qué consiste este sistema. En primer lugar, es una herramienta clave para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores energético e industrial de forma rentable. El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión se puso en marcha en 2005, con una fase piloto de 3 años. La segunda fase coincidió con el primer periodo del compromiso de reducir emisiones del Protocolo de Kioto. Al ponerle un precio al cambio climático, o mejor dicho, las emisiones de CO2, el régimen de comercio de derechos de emisión es el primer y mayor mercado de carbono del mundo. Ahora bien, ¿cómo funciona este sistema? Las empresas tienen que comprar u obtener derechos de emisión según el volumen de sus emisiones de CO2. Es lo que se conoce como limitación y comercio. Básicamente, esto quiere decir que la UE fija un límite máximo de emisiones de CO2 que disminuye cada año. Las empresas tienen un derecho de emisión por cada tonelada de CO2 que emitan y pueden decidir comerciar con sus derechos. En caso de que superen las cantidades permitidas, tendrán que pagar una multa por cada tonelada de más que emitan. Esto anima a las empresas a reducir sus emisiones e invertir en eficiencia energética, ya que así pueden vender los derechos que no necesiten. Sin embargo, las normativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conllevan un precio implícito del carbono, que es, a grandes rasgos, el coste de cumplir la normativa y que puede ser superior al precio de mercado. En los últimos años, las reformas han disparado los precios de los derechos de emisión de CO2. De cara a las empresas, esto supone un mayor incentivo para reducir su consumo de combustibles fósiles. Entre 2005 y 2021, el sistema logró reducir las emisiones de las industrias de generación eléctrica y de alto consumo energético en torno a un 35%. Para mantener un equilibrio, la industria pesada recibe una cierta cantidad de derechos de emisión gratuitos. De esta forma puede seguir siendo competitiva frente a las empresas de fuera de la UE que operan con una legislación climática menos restrictiva. En 2021, 24 países de todo el mundo habían implementado el régimen de comercio de derechos de emisión y cubrían el 16% de las emisiones mundiales. Ya hay otros 22 gobiernos desarrollando o considerando este sistema. En 2021 entró en vigor la legislación europea sobre el clima, que establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Para ello, la Comisión Europea creó el paquete Objetivo 55, con nuevas normas y propuestas legislativas, como cambios en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. El Parlamento, la Comisión y los gobiernos nacionales de la Unión llegaron a un acuerdo para reformar el régimen vigente. Los actos jurídicos definitivos entraron en vigor el 5 de junio de 2023. ¿Qué novedades introduce esta nueva legislación? En primer lugar, el factor lineal de reducción de emisiones sube del 2,2% anual al 4,2%. De este modo se reduce la cantidad total de derechos de emisión y según las normas revisadas se concederán menos derechos gratuitos. Además, el régimen de comercio de derechos de emisión actual se amplía para cubrir también el transporte marítimo y se establecerá un régimen específico para los edificios y el transporte por carretera. Por último, la ley introduce nuevas normas sobre el uso de los ingresos procedentes de este sistema y un aumento de la cuantía de los fondos de innovación y modernización. Es decir, podríamos reducir las emisiones al menos un 61% de aquí a 2030 frente a los niveles de 2005. A finales de 2022, el Parlamento Europeo aprobó los acuerdos alcanzados con los países de la Unión sobre varios actos legislativos clave recogidos en el paquete Objetivo 55 para 2030. Tras la votación, la presidenta Roberta Metsola hizo las siguientes declaraciones. Podemos decir que Europa lidera la revolución ecológica y que seremos el primer continente del mundo climáticamente neutro. A día de hoy podemos decir que cumplimos nuestras promesas. Gracias a la gran ambición del Parlamento en las negociaciones, hemos alcanzado un buen resultado para Europa, bueno para su ciudadanía, para el planeta y para las próximas generaciones. En resumen, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE es una herramienta clave para reducir los niveles de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Sin embargo, la revisión de este sistema ha suscitado opiniones divergentes entre las partes interesadas. Es de agradecer que los objetivos sean más ambiciosos, pero sigue generando cierta inquietud que todavía se asignen derechos gratuitos, y que el régimen específico para el transporte y los edificios suponga dar un trato diferente a las empresas y los hogares. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
6: Annahan kun kerron sinulle tarinan. On aikainen aamu. Ollaan rautatieasemalla. Ilmassa leijailee leivosten, kahvin ja metallin tuoksujen sopusointuinen sekoitus. Aikataulunäytöt välkehtivät. Niissä lukee kaupunkien nimiä eri kielillä, joskus jopa eri aakkosin kirjoitettuna. Kaksi ystävystä hyvästelee toisensa. Joku tarkistaa reppunsa sisältöä kolmatta kertaa. Kädessäsi on matkalippu, mutta ei tiettyyn kohteeseen, sillä pääsee vaikka minne. Lippu, jossa ei ole kyse siitä, minne olet matkalla, vaan kuinka kauas olet valmis matkaamaan. Tuo lippu on Interrail-kortti. Interrail on ollut osa Euroopan tarinaa vuodesta 1972. Se perustuu ajatukselle siitä, että ihmissuhteita luodaan matkaillessa. Kun ihmiset matkaavat läpi kaupunkien ja asemien, he tutustuvat samalla toisiinsa. Eurail-kortti oli ollut olemassa jo vuodesta 1959. Sen avulla Euroopan ulkopuolelta tulevat saivat matkata vapaasti junalla monissa Euroopan maissa. Euroopassa asuvilla ei kuitenkaan ollut pääsyä vastaavaan vapauteen. Ihmiset alkoivat kysellä, miksei Euroopan asukkaille ollut samanlaista korttia. Vastaus saatiin vuonna 1972. Kansainvälinen rautatieliitto vietti tuolloin 50-vuotisjuhlavuottaan. Liitto perustettiin vuonna 1922. Sen tarkoituksena oli korjata Euroopan rautatiejärjestelmä ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Juhlavuoden kunniaksi järjestö päätti luoda jotakin ennenkuulumatonta, junakortin, jolla nuoret voisivat matkustaa vapaasti Euroopassa. Se oli kertalippu, jonka nimeksi tuli Interrail. Lipulla enintään 21-vuotiaat nuoret saivat matkustaa vapaasti junalla 21 maassa. Se oli heti menestys. Interrail-lippuja myytiin noin 100 000 kappaletta. Kysyntä oli niin kovaa, että kansainvälinen rautatieliitto päätti tehdä tarjouksesta pysyvän. Interrailin tarina ei suinkaan päättynyt siihen. Mitä lipulla sitten nykyään saa? Nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, sillä pääsee entistä kauemmas. Interrail Global Pass-lipulla voit matkustaa 33 maan läpi Kreikan saaristosta aina napapiirille asti. Alle 28 ja yli 60-vuotiaat saavat lipun alennettuun hintaan, mutta nykyään kaikki voivat hankkia lipun ja lähteä Interrail-matkalle. Seikkailun aloittaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. Suuntaa vain interrail.eu-verkkosivustolle, valitse haluamasi matkustusaika, joko pari päivää tai enintään 3 kuukautta, ja valitse sopivin kortti. Kortilla voit matkustaa vapaasti ympäri Eurooppaa. Samaan verkostoon kuuluu luotijunia, lähijunia, yöjunia ja jopa tiettyjä lauttoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että joihinkin juniin vaaditaan paikkavaraus. Voit kulkea ehdotettuja reittejä tai suunnitella itse ikioman matkasi. Etuna on joustavuus, sillä saat muuttaa reittiä mielesi mukaan. Voit vaikkapa viettää enemmän aikaa kaupungissa, johon rakastut. Voit vaihtaa suuntaa tai hypätä pois junasta paikassa, jonka nimi kuulostaa kiinnostavalta. Siten voit seikkailla uusissa paikoissa tunnettujen turistikohteiden ulkopuolella. Vaikka matkustaisit yksin, muita ihmisiä tapaa helposti matkan varrella. Interrailista on tullut niin suosittu, että pelkästään vuonna 2024 myytiin yli 750 000 Interrail-korttia. Niillä matkustettiin yli 1,4 miljardia kilometriä. Mutta miksi tämä on tärkeää? No, kun valitset junan, edistät kestävää matkailua. Näin autat vähentämään matkailun ilmastovaikutuksia. Kreikkalainen Stefania Skevi oli 24-vuotias, kun hän lähti matkaan mukanaan reppu täynnä eväitä ja pikakamera. Hän matkasi Välimeren auringon perässä Pohjois-Italiasta Ranskan Rivieralle ja aina historialliseen Dunkerquen kaupunkiin asti. Kuunnellaanpa, miten Interrail muutti hänen käsitystään Euroopasta.
7: Interrail muutti ymmärrystäni etäisyyksistä. Matka vei Cinque Terren taianomaisilta rantakallioilta Ventimigliaan rajakaupunkiin. Kun sulkee vain hetkeksi silmänsä, on jo Ranskassa. Saa tutustua kaupunkeihin, joiden välillä tuntuu olevan vuosisatoja. Se näkyy arkkitehtuurissa, ruuassa ja elämänmenossa. Samalla huomaa yhteneväisyyksiä. Kaupunkien torit alkavat näyttää tutuilta. Kahvilat tuntuvat samanlaisilta, vaikka kieli on eri. Keskusteluissa palataan aina samoihin kysymyksiin, identiteettiin, demokratiaan ja tulevaisuuteen. Kielet vaihtuvat, mutta niiden sydämessä on sama Eurooppa.
6: Vuonna 2026 käytiin uusia poliittisia keskusteluja Interrailista. Euroopan parlamentissa keskusteltiin siitä, miten Interrailin avulla voitaisiin nujertaa ennakkoluuloja ja saattaa nuoria yhteen kaikkialla Euroopassa. Samalla pyrittäisiin tekemään Interrail-kortista entistä saavutettavampi. Ajatuksena oli, ettei Interrail-matkailua tulisi pitää ainoastaan lomailuna, vaan myös sijoituksena oppimiseen, uteliaisuuteen ja syvempään ymmärrykseen Euroopasta. Euroopan parlamentin jäsen Manfred Weber taustoitti ideaa kysymyksellä.
8: Mitä jos tulevaisuudessa antaisimme jokaiselle eurooppalaiselle nuorelle Interrail-lipun, kun he täyttävät 18 vuotta? Se olisi lahja Euroopan unionilta, jotta he voivat tutustua eurooppalaisten arkeen 3 viikon ajan.
6: Vuonna 2018 ideasta tuli totta. Niin syntyi Discover EU. Se on ohjelma, jossa 18-vuotiaat saavat maksuttoman Interrail-kortin ja mahdollisuuden tutustua Eurooppaan omin päin. Haku on auki 2 vuodessa. Nuoret voivat hakea ohjelmaan vastaamalla lyhyen kyselyyn EU:sta. Valitut saavat Interrail-kortin. Osallistujien on noudatettava yhtä sääntöä. Heidän tulee matkustaa pääasiassa junalla. Discover EU on parhaillaankin käynnissä. Se on Erasmus Plus-ohjelman aloite. Interrail alkoi yksittäisenä kokeiluna, mutta vuosien myötä siitä on tullut siirtymäriitti. Nykyään kuka tahansa Euroopan asukas saa lähteä Interrailille iästä riippumatta. Voit vain hypätä junaan, ylittää rajoja ja kokea, millaista elämä Euroopassa todella on. Ei etänä, vaan paikan päällä. Joten hanki Interrail-korttisi, jotta seikkailu voi alkaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Mindenkinek lóg a szekrényében legalább egy olyan ruhadarab, amelynek talán jobb, ha nem is tudja az előtörténetét. Könnyen lehet, hogy agyonhajszolt varrónők készítették éhbérért a világnak egy olyan pontján, ahol még alapvető jogaikat sem tartották tiszteletben. Alapanyagának, a pamutszövetnek a legyártása pedig valószínűleg rengeteg termőföldet, vegyszert, energiát és mintegy 2700 liter vizet emésztett fel. És mindezt miért? Hogy legyen egy cuccunk, amit párszor felveszünk, majd eldobunk? Érdemes tisztába kerülni azzal, hogy milyen utat járt be a szekrényünkig. Ez az első lépés a tudatosabb választás irányába.
2: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy mit tesz az EU az idénydivat, azaz a fast fashion kedvezőtlen hatásainak mérsékléséért.
1: Ahhoz, hogy megértsük az idénydivat térhódítását, nem árt először magunkba néznünk. Vásárolgatni jó érzés. A Stanford, az MIT és a Carnegie Mellon Egyetem kutatói egyenesen arra jutottak, hogy boldogsághormon, azaz dopamin szabadul fel az agyunkban, amikor beleszeretünk egy-egy ruhadarabba. Még nagyobb az öröm, ha az ráadásul olcsó is.
2: Az idénydivat cikkeket gyártó úgynevezett fast fashion márkák erre az érzésre alapozzák üzleti modelljüket. Gondoljunk csak a Shein-re vagy a Temura, illetve más közkedvelt ruházati cégekre. Óriási mennyiségű divatárut állítanak elő, rendkívül gyorsan és alacsony árakon. A trendek állandóan változnak. Hetente jelennek meg új kollekciók az üzletekben. Mit mond ez a vásárlóknak? Vegyetek meg mindent azonnal, egyszer-kétszer vegyétek fel, aztán kivelük, jöhetnek az újabbak. Az Európában forgalmazott textiláruk 4-9%-a úgy megy a kukába, hogy egyszer sem hordta őket senki. Ez a fast fashion működési elve.
1: Évente az Unióban fejenként körülbelül 19 kilónyi ruhát vásárolunk, és 12 kilónyit dobunk ki. Alig kerülnek a szekrénybe, gyorsan le is cserélődnek. Lehet, hogy az árcédula szerint nem kerülnek sokba, de tényleges költségük, ha a környezetet és az emberi erőforrásukat nézzük, óriási.
2: Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a textilipar a környezetre leginkább káros ágazatok egyike. Az élelmezés és a lakhatás után a ruházkodásnak van a legnagyobb víz- és termőföld igénye. Elég csak a farmervászonhoz szükséges gyapot termesztésére gondolni. A felhasznált növényvédőszerek ráadásul nagy mértékben veszélyeztetik a gazdáknak és a termőföldek közelében élőknek az egészségét.
1: A textilgyártásnál is folytatódik a környezetkárosítás. A tiszta víz mintegy 20%-a a szövetek festéséhez és kikészítéséhez használt kemikáliák miatt szennyeződik világszerte. A divatnak az üvegházhatású gázkibocsátásban szintén nagy része van. A ruhák hosszú és összetett globális ellátási láncokon keresztül sokszor kontinenseket járnak be, mielőtt hozzánk kerülnének. Gyakran készülnek műszálból, például poliészterből vagy nejlomból, amelyek évszázadok alatt bomlanak csak le a természetben. És itt meg kell említenünk egy egyre aggasztóbb problémát, a mikroműanyag szennyezést. A műszálas ruhákból ugyanis minden mosásnál apró műanyag szemcsék és rostok kerülnek a vízbe. Idővel pedig tonna számra halmozódnak fel a tengerek és óceánok vizében ezek a mikroműanyagok.
2: A ruhák leselejtezésével sajnos korán sincs vége a történetnek. Ma a használt ruháknak alig 1%-ából lesz új ruhákhoz alapanyag. A legtöbbet elégetik, hulladéklerakóba dobják, vagy külföldre exportálják. Európán kívül, például Afrika egyes részein így hegyekben állnak a kidobott idényruhák a szabadtéri szeméttelepeken. Leterhelik a helyi hulladékkezelő rendszereket, szennyezik a talajt és a talajvizet.
1: A környezeti károk mellett muszáj a társadalmi következményekről is beszélni. A fenntartható és körforgásos textiltermékekre vonatkozó uniós stratégiáért az előző parlamenti ciklusban felelős előadó Lola Sánchez Caldentey elmondta,
3: que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
4: Egyes üzletek értelemszerűen úgy tudják fillérekért értékesíteni ruházati cikkeiket, hogy a lánc másik végén lévő munkásoknak még annál is jóval kevesebbet fizetnek. Általában kiszolgáltatott helyzetben, rabszolgamunkához hasonló körülmények között, és a munkavédelmi normákat teljesen felrúgva dolgoztatják őket valamennyi gyártósoron.
3: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
2: Nem is olyan régen, 2013-ban több mint 1100 munkást temetett maga alá egy Bangladesben összeomló gyárépület, a Rana Plaza. Ez volt a legtöbb emberéletet követelő baleset a konfekcióipar történetében. Rengeteg hiányosságra fényderült, többek között az alulfizetett és balesetveszélyes feltételek mellett dolgozók munkakörülményeivel kapcsolatban. Világszerte a figyelem homlokterébe került ezzel a fenntarthatóság és a méltányosság kívánalma, és sokakban felmerült a kérdés, hogy valójában milyen árat fizetünk az olcsó ruhákért. Azóta a divatipar az európai politikában is állandó és egyre hevesebb vitatárgya.
1: ...2022-ben az Európai Bizottság uniós stratégiát terjesztett elő, hogy fenntarthatóvá és körforgásossá tegye a textilipart. Azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra legyenek tartósabbak és könnyebben javíthatóak az Európában értékesített textiltermékek, illetve tartalmazzanak nagyobb arányban újrafeldolgozott anyagokat. A stratégia alapján az Európai Unió több konkrét lépést is tett, hogy mérsékelje a fast fashion negatív hatásait.
2: Először is rendelkezett a környezettudatos tervezésről. 2024 óta az EU minimum követelményeket támaszt bizonyos termékek tartóságára és minőségére vonatkozóan. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a ruhanemük nem mehetnek tönkre pármosás után. Milyen bosszantó tud lenni, amikor egy alig hordott ruhán rögtön elromlik a cipzár. A környezettudatos tervezésről szóló rendelet értelmében a gomboknak és a cipzáraknak strapabírónak és könnyen cserélhetőnek kell lenniük.
1: Másodszor az EU betiltotta az eladatlan ruhanemük megsemmisítését. Ezen a téren is a szennyező fizet elvet érvényesíti. Ez azt jelenti, hogy maguk a gyártók felelnek a termékeikből képződő hulladékért, nekik kell fedezniük a textilek begyűjtésének, szétválogatásának és újrafeldolgozásának a költségeit.
2: Harmadszor a tervek szerint a termékeket hamarosan digitális útlevél fogja kísérni. A fogyasztóknak így elég lesz beolvasniuk a címkén szereplő QR-kódot, hogy lássák, honnan származik a gyártáshoz használt alapanyag, milyen eljárásoknak vetették alá, és hol varták az adott ruhadarabot.
1: Az Európai Parlament mindig is azon az állásponton volt, hogy az idénydivatra épülő üzleti modellről a körforgásosságra kell váltani a textiliparban. A képviselők véleménye szerint fel kellene hagyni a folyamatos leselejtezgetéssel. Tartós és javítható ruhaneműkre van szükség, amelyek később alapanyagként újrahasznosíthatók. A hulladékgazdálkodásra és a termékek fenntarthatóságára vonatkozó szabályok érvényre juttatásával a parlament abban segít, hogy az elvekből jogi kötelezettségek legyenek az uniós tagországok és az Európai Unióban tevékenykedő vállalkozások számára. A textiltermékek fenntarthatóságának ügyéért felelős parlamenti képviselő Delara Burkhardt szerint
4: megvannak az eszközeink arra, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk a fogyasztóknak. De végeredményben arról is gondoskodnunk kell, hogy ne a fogyasztók viseljék a teljes felelősséget. A textilipar fenntarthatóságához jogilag kötelező érvényű szabályozásra van szükség. For a sustainable textile
2: sector. Szóval legközelebb álljunk meg egy pillanatra, mielőtt egy pólót beteszünk a kosarunkba. Olvassuk el, mi áll a címkéjén, gondoljuk végig, hol gyártották, és mi lesz később a sorsa.
1: Nem kell, hogy annyi ruhánk legyen a szekrényben, de ami van, az viszont legyen jobb minőségű, örök darab, amelyben még évekig örömünket lejjük, mert nem megy ki a divatból. És gondoljunk a pénztárcánkra is. Használt ruhaboltokban is kapni nagyszerű cuccokat, amelyeknek így adunk egy második esélyt.
2: Ne feledjük, ami nekünk olcsó, az másnak sokba kerülhet. A ruhánk már rég kiment a divatból, és lehet, hogy már nincs is meg, de bolygónk és embertársaink még évekig fizetik az árát.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
5: في البداية أكتوبر 2024 البرلمان الأوروبي إبوبليكا الرزولتات تلوز تخريج تلورا بارومترو من الالتسيونيات الأوروبية للاون. سكوندو نسيبيت إنس لونيوني أوروبية أمام حزبا دوار لولة الحياة و سيتواتيوني أكونوميكا. في دان البودكاست مسنسيلا لأوروبا أوين سنسيرو نافو أكتر دوار لستخريج تورا الالتسيوني 2024 تلبرلمان الأوروبي.

0: Az erdők egyet jelentenek az egészséggel, a jó közérzettel és bolygónk élhetőségével. Fajokban rendkívül gazdag élőhelyek. A klímaváltozás megfékezéséhez egyenesen nélkülözhetetlenek. Nem csak faanyagot és árnyas kirándulóhelyeket adnak nekünk. Megkötik a talajt, védik a vízgyűjtő területeket, csökkentik a természeti katasztrófák előfordulásának esélyét. Nélkülük nem lenne tiszta levegő. Az Európai Unió nagyon is tudatában van ennek. Ezért tűzte ki célul, hogy javítja az erdők állapotát, növeli területüket, fokozza védelmüket és felgyorsítja helyreállításukat. Ön a Lépjünk szintet, a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós erdőstratégiáról lesz szó. Európa erdőkben rendkívül gazdag kontinens. Területének mintegy 40%-át borítják erdőségek, amelyek számtalan őshonos állat és növényfajnak adnak otthont. Az erdőknek rengeteg hasznát látjuk. A növényzetben és a talajban megkötik a szenet, a levegőből elnyelik a széndioxidot, és ezzel segítenek megfékezni az éghajlatváltozást. Az EU-ban kibocsátott összes széndioxid tizedének elnyeléséről beszélünk. Segítenek emellett szabályozni a vízkörforgást, amivel tiszta ivóvízhez juttatnak bennünket, de az áradások és a földcsuszamlások megelőzésében is nagy szerepük van. Gazdasági hasznuk is vitathatatlan. Munkalehetőségeket teremtenek a környezetükben élőknek, fenntarthatóan hasznosítható nyersanyagforrásul szolgálnak, és segítenek megőrizni a mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges környezeti feltételeket. Az elmúlt időszakban drámaian megváltozott az erdők állapota. A változások jelentősen befolyásolják működésüket, természeti és társadalmi értékteremtő képességüket. A levegő és vízszennyezés, az élőhelyek és a fajok pusztulása, az erdőtüzek és az aszályok, a városok terjeszkedése mind-mind kockáztatja fennmaradásukat. Jól lehet, Európa erdei sok szempontból ma már egészségesebbnek mondhatók. Az Európai Unió mindig is tudatában volt az erdők fontosságának. Már az 1998-as uniós erdőstratégia is felhívta a figyelmet az erdőket fenyegető veszélyekre, és megadta az erdészeti politika közös céljait és irányát. A 2021-ben elfogadott új uniós erdőstratégia 2030-ig határozza meg, hogy mit kell tennünk a fajgazdagság növeléséért, az erdők hathatósabb védelméért, eredeti állapotuk visszaállításáért és a klímaváltozással szembeni ellenálló képességük növeléséért. Ehhez nagyrészt az Európai Zöld Megállapodás adja meg az alapot, amely ezekből az élőhelyekből kiindulva tűzte ki célul a társadalom legkésőbb 2050-re megvalósítandó karbonmentesítését. Az új uniós erdőstratégia szerint az erdők állapotának javításához és az erdőterületek növeléséhez a védelmen és a helyreállításon keresztül vezet az út. A jogalkotók szigorú intézkedéseket vezettek be az Európai Unió megmaradt természetes erdeinek és ősparkjainak védelmére, és jogilag kötelező erejű uniós természethelyreállítási célértékeket határoztak meg. Egyúttal az érintett erdőtulajdonosok és gazdálkodók pénzügyi támogatásáról is gondoskodtak. A stratégia pénzügyi ösztönzőket helyez kilátásba a fenntartható erdőgazdálkodáshoz. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel mindenki nyer. Építkezéskor például érje meg jobban fenntartható módon kitermelt fát használni. Arról is pontosabb képet kell kapnunk, hogy ténylegesen mi történik az erdeinkben. Ez nem csak a monitoringon javítana, hanem a tagállamoknak is segítene célzottabb nemzeti erdővédelmi terveket készíteni. Az Európai Zöld Megállapodásban az Európai Unió azt vállalta, hogy 2030-ig legalább 3 milliárd új fát telepít, valamint növeli a meglévő erdei élőhelyek ellenálló képességét és fajgazdagságát. A fák ültetésekor maradéktalanul be kell tartani az ökológiai alapelveket. Ez azt jelenti, hogy csak megfelelő helyre, megfelelő célból és megfelelő fajtákat lehet ültetni. Az erdők helyreállítása érdekében számtalan különböző uniós és tagállami kezdeményezés született. Újraerdősítési és erdőtelepítési projektek indultak, vadátjárók létesültek. A leromlott állapotú erdei ökoszisztémák helyreállításával és a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlatának meghonosításával az Európai Unió a világ más részein is tenni tud a klímaváltozás hatásainak enyhítéséért és a fajgazdagság megőrzéséért. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
1: Posotje u autu, doma na prenosnem telefonu. Kaj je to? Radio seveda. 13. februarja je svetovni dan radija. Prisluhnimo zgodbi tega pomembnega medija, ki je celo rešil Eiffelov stolp. Radio je nastal po vrsti tehnoloških inovacij v 19. stoletju. Američan Samuel Morse je takrat izumil telegraf, Nemec Heinrich Rudolf Hertz je odkril radijske valove, Italijan Guglielmo Marconi pa je leta 1899 poskrbel za prvi radijski prenos med Anglijo in Francijo. Francoski radio Tour Eiffel je prvič oddajal decembra 1921, ko je predvajal koncert. Nekaj let poprej so Eiffelov stolp želeli podreti. Prav zares. Stolp je bil dokončno zgrajen leta 1889. Postavili so ga za svetovno razstavo v Parizu, 20 let kasneje pa naj bi ga podrli. Rešilo ga je le to, da je deloval kot ogromna radijska antena. V ta namen so ga celo povišali in tako zdaj sega 324 metrov v višino. Vrnimo se k naši zgodbi o radiju. Nekateri se morda še spomnite velikih radijskih sprejemnikov, ki so jih imele naše babice. Šele po drugi svetovni vojni so se pojavili tranzistori in tako smo radio končno lahko poslušali povsod. 80. in 90. leta prejšnjega stoletja je zaznamoval prehod na digitalno tehnologijo. Klasične srednje valove sta nadomestila satelitsko radiodifuzno oddajanje in digitalna zvokovna radiodifuzija. V letih 2000 pa so se pojavili še podcasti in internetni radio. Radio gre torej v korak s časom. Je močno orodje, ki slika človeštvo vsej njegovi raznolikosti, je pa tudi forum za demokratično razpravo. Ta medij ljudje še vedno najbolj uporabljamo in ravno zato se je Evropski parlament odločil ustvarjati lastne radijske vsebine. Poslušate jih lahko na spletnem mestu europarl.audio.

0: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
1: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A Lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
0: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
1: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
0: Szavazatával ön az dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: U Europskoj uniji postoji više vrsta pravnih akata. Neki su obvezujući, a neki nisu. Neki se odnose na sve države članice, a neki samo na nekolicinu. Danas se fokusiramo na jednu važnu vrstu pravnog akta – direktive. Direktiva je pravni akt koji donose institucije Unije i koji je upućen državama članicama. Tim se aktom postavlja cilj koji mora biti postignut. Direktiva je dio takozvanog sekundarnog prava Unije. Sekundarno pravo Unije sastoji se od pravne stečevine koja proizlazi iz načela i ciljeva utvrđenih u ugovorima Europske unije koji su primarno pravo. Ako želite znati više o ugovorima Unije, poslušajte epizodu ovog podcasta posvećenu njima. Vratimo se na današnju temu, direktive, s ovim primjerom. Direktiva Unije o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Cilj te direktive je smanjiti utjecaj određenih predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu na okoliš. U tu se svrhu od država članica tražilo da smanje ili čak zabrane upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu poput tanjura, slamki i čaša. Ta je direktiva objavljena u lipnju 2019. a stupila je na snagu u srpnju 2021. Naravno, taj cijeli proces je trajao. Treba vremena da se direktiva prenese u nacionalno pravo, da se rasprodaju zalihe postojećih predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu, te da se priviknemo na nove obrasce potrošnje. Ali ako pogledate oko sebe, staklene i papirnate slamke skoro su potpuno zamijenile plastične. Proces sastavljanja direktive uključuje nekoliko faza. Prvo, Europska komisija iznese prijedlog, nakon čega Europski parlament i Vijeće Europske unije razmatraju i izmjenjuju direktivu. To znači da Europski parlament sudjeluje i u izradi i u donošenju direktiva. Zadnja faza je uključivanje direktive u nacionalno pravo država članica. Taj se proces zove prenošenje. Za razliku od uredbi koje se automatski primjenjuju u svim državama članicama, direktive moraju biti prenesene u nacionalno pravo. Kako se to postiže? Nacionalna tijela svake države članice određuju na koji će način direktiva biti prenesena u nacionalno pravo. To je inače potrebno učiniti u roku od 2 godine od donošenja direktive, ali taj se rok može produljiti ako je potrebno, kako bi se osiguralo da joj se tržište Europske unije i države članice lakše prilagode. Da bi direktiva proizvela učinke, njezini ciljevi moraju biti postignuti na nacionalnoj razini. Nacionalna tijela moraju obavijestiti komisiju o mjerama koje su donijela za njezinu provedbu. Ako to ne učine, komisija može pokrenuti postupak protiv povrede prava zbog nedostatka komunikacije. Direktivama se uvode minimalni standardi koje bi se trebalo postići. No ništa ne spriječava državu članicu da utvrdi strože standarde, kakvi su možda već propisani u njihovom pravnom sustavu. U tom slučaju, države članice naravno imaju pravo utvrditi strože standarde od onih koje nalaže direktiva, no ne smiju ih ublažiti. Dakle, direktivama se postavljaju zajedničke granične vrijednosti kako bi se ujednačila pravila unutar Unije. Ako država članica ne prenese direktivu u nacionalno pravo, komisija može otvoriti postupak protiv povrede prava. Također može otvoriti taj postupak ako država članica nepravilno prenese direktivu. Ako se problem ne riješi nakon prve opomene, komisija može odlučiti želi li uputiti slučaj sudu Europske unije. U nekim slučajevima može zatražiti od suda da uvede financijske sankcije za dotičnu državu članicu. O iznosu kazne mora se odlučiti s namjerom da se osigura da je sankcija proporcionalna i da ima odvraćajući učinak. To bi značilo da kazna mora biti dovoljno visoka kako bi se osiguralo da država članica počne surađivati, odnosno kazna bi trebala biti dovoljno visoka da se državi članici nadalje više isplati surađivati umjesto ignorirati zahtjeve direktive i da ne bude propusta u primjeni direktive u budućnosti. Visina kazne ovisi o financijskim mogućnostima države članice. Cilj nikada nije stvoriti financijske probleme državi članici. To ne bi bilo ni u čijem interesu. Upravo suprotno. Glavna svrha postupka protiv povrede prava je osigurati da država članica primjeni pravo Unije, što je u interesu svih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Imagine a world where students and educators can move more easily between different countries across the EU, enriching their experiences and broadening their horizons. Through the establishment of the European Education Area, also known as EEA, the EU is working actively to make this vision a reality.
4: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we discuss how the EU aims to make education equally accessible to all learners, including improving access to the EU's learning mobility programmes.
3: The European Education Area aims to enhance cooperation, promote mobility in education and training, and build more resilient and inclusive education systems. One key component of the European Education Area is promoting learning mobility. The goal is to overcome barriers such as financial constraints, lack of information, insufficient language skills, and administrative burdens that may hinder mobility. But how did this Learning Mobility Initiative come about?
4: European leaders first endorsed the idea of a European Education Area at the 2017 Gothenburg Social Summit. Since then, both the European Commission and the Council have shared their ideas about what the European Education Area should look like. Their agendas revolve around improving the quality of education for young people in settings that should promote inclusivity and gender equality from early on. In addition, closer cooperation in education should also ensure that adult learners have the opportunity to pursue lifelong learning. Education should also keep pace with the digital and green transitions so that today's learners can help deal with these challenges in the future.
3: The European Education Area allows countries to cooperate on some aspects of education, while also maintaining overall control of their own education systems. Each EU country is responsible for educating and training the people who live there. Over the years, though, the EU itself has played a major role in making education more accessible across borders. This includes the implementation of the Bologna process, establishing a European higher education area, the Erasmus Plus funding programme, which aims to modernise education through mobility, and the Copenhagen Declaration, which boosted cooperation in vocational education and training.
4: In 2010, the EU set itself a 10-year programme of educational targets with a framework for European cooperation in education and training. Although some targets were met, others, unfortunately, were not. For example, participation in early childhood education and the success rate in post-secondary education both went up. However, a 2018 study found that the proportion of 15-year-olds with low basic skills had actually risen too.
3: Even though efforts to improve education and training have achieved mixed results, the European Commission, the Council of the EU, and the European Parliament agree that the stakes are high. Lifelong learning must prepare current and future citizens for active roles in society and make them resilient in the face of repeated crises. This learning should also enable them to take part in the green and digital transitions. For instance, the EU has launched the European Year of Skills, which will run until the 8th of May 2024. This campaign aims to equip individuals with the necessary skills for quality jobs and help companies to tackle skill shortages across Europe. Thousands of events and activities focused on skills development are scheduled to take place throughout Europe during this period.
4: A 2021 European Parliament study showed that the vision of Europe as an education space has been an integral part of the European integration process since the Second World War. As a result, Parliament supports a single European education space, while at the same time underlining the importance of adequate funding to help education become equally accessible to all learners, including improving access to the EU's learning mobility programmes.
3: The EU's most prominent learning mobility initiative is the Erasmus programme. Its most recent format, the new Erasmus 2021-2027 programme, will continue to provide Erasmus Plus funding for education, training, youth and sport. While Erasmus Plus offered mobility opportunities to more than 4 million people during the period from 2014 to 2020, the latest programme aims to go even further and reach up to 12 million participants. The New Generation Erasmus programme maintains a lifelong learning approach. Flagship initiatives include the European University Networks and the European Student Card. It also focuses on inclusivity and aims to make things simpler for end users. It incorporates sports in the main structure of the programme, expands the use of digitalisation, supports new areas of knowledge, and introduces a new mobility initiative called Discover EU.
4: In conclusion, the European Union and its bodies are aiming to improve learning opportunities for people living in the EU by continuously updating ongoing projects and setting up new ones. Key initiatives, such as the Erasmus programme, should continue to facilitate European mobility and get students to think creatively. The European education area should cater to these needs and subsequently help to remove inequalities and educational deficits.
3: Improvement is a continuous process. Various measures are and will continue to be taken at EU and individual country level. Therefore, debates and legislation concerning education will remain on the European Parliament's agenda. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Mõelge korra, millised kohad teile oma reisidest kõige rohkem meelde jäävad. Tihti pole need mitte ainult muuseumid või teatrid, vaid ka linnatänavaid mööda kolades kuskilt kuuldud muusika, festival, millele kogemata peale sattusite, või õhkkond mõne naabruskonna väljakul. Linnade ja piirkondade oma